Fültől Fülig. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

Nem hagyjuk abba egyetlen percre sem. A legjobb zenei válogatást csak nálunk hallgathatja. Fun FM. Fülig zene.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak zene. Fülig zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fun FM.

0: észrevette már? Ha nem, figyeljen jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig Zene.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fő

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak
1: zene. Fülig zene.
2: Hatlám, hogy itt a hétvége. Húzd el a két napra vége.
0: A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
1: Reklámot hallottak.
2: Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

0: A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: We've been going through the motions.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: A Spektrum Oktatási Központban idén 73 diák tett sikeresen felső közép és felsőfokú Cambridge nyelvvizsgát. A bevált recept nem változik. Októbertől várunk minden diákot, aki jövő júniusban Cambridge vizsgát szeretne tenni. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központban Csíkszereda, Kossuth utca 9. Minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
1: Spectrum, British Council. Advantage Premium Member.
2: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
4: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak. FM 87.6 Csíkszereda.
6: Fan FM Rádió.
7: Hülyék zene.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 120 g-os Pikok cirna kolbász 4,99 vani. A 250 g-os Alesto pörkölt és sósföldi magyaró 3,49 vani. És a banán kilója 3,99 vani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: Fültől fülig, Fan FM.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről. Csíkszeredán, a Kaufland mögött. Új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
3: Reklámot hallottak.
4: Fültől fülig. Fan FM. FM 87.6. Csíkszereda.

0: FM 87.6
1: Fun FM.
0: Fülig zene.
2: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
3: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda Jenső pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichoszeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra. Arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak, és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérőprogramok várnak, közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Fültől fülig.
1: A 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
0: a remek dalok
1: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
0: Fülig zene.

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraxmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót, főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 120 g-os Pikok cirna kolbász 4,99 vani, a 250 g-os Alesto pörkölt és sósföldi magyaró 3,49 vani, és a banán kilója 3,99 vani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
4: A legjobb zenék, az igazi kedvencek, megállás nélkül. Fun FM, fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülé.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.
3: Fültől fülig. Fan FM.

0: talking, and we can talk about whatever is on your mind.
1: Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: about love. Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvasson figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Munkához, tanuláshoz vagy érettségi kiváltásához mielőbb nyelvvizsgára van szükséged? ECL nyelvvizsga felkészítőre várunk angol, német és román nyelvből, akár már novemberi vizsgázási lehetőséggel. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro
2: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
4: Reklámot hallottak.

87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFan fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: let you know, you wanna my kind.
1: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortificat Forte.
2: A román nyelv ismeretén nem csak a vizsgáid múlnak, hanem a jövőbeni boldogulásod is. Románt anyanyelvként beszélő tanáraink kedves, bátorító hozzáállása és az évek alatt kicsiszolt kommunikáció alapú módszertanunk kicsik és nagyobbak számára egyaránt meghozza az áttörést. www.nyelvoktatás.ro.
3: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda első pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra, arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérőprogramok várnak, közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda. Yeah,

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.

0: figyelje jobban, ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Fültől fülig.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fun FM.
2: Fancy.

0: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
4: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak. Fültől fülig. Fan FM. FM 87.6. Csíkszereda.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy lássam az árnyat. FM 87.6.

0: lemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A Spektrum román nyelvű érettségi és abszolváló felkészítőit azoknak ajánljuk, akik barátságos román anyanyelvű tanárral készülnének, hogy ne csak a vizsgán, de az életben is elboldoguljanak román nyelven. Személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. Bővebben www.nyelvoktatás.ro.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Reklámot hallottak.

0: back to the hits. It's faster.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Minden idők legjobb dalai

0: hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Két óra a legnagyobb slágerekkel az elmúlt 30 évből. Bakelit.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda első pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra. Arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak, és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérőprogramok várnak. Közérthetően tabuk nélkül, és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től.

0: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: A mesterséges intelligencia korában egyre fontosabb a hiteles tudás átadása. Ha szeretnéd a saját szakterületed tudását szakképzéseken vagy ismeretterjesztő előadásokon kamatoztatni, a Spektrumnál elsajátíthatod a képzési módszertan alapjait, és minisztérium által akkreditált képződiplomát szerezhetsz. Hamarosan induló formátor képzésünkre felsőfokú diplomával rendelkezőket várunk. Spektrum Oktatási Központ. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
5: Reklámot hallottak.
6: Nagy slágerek.
5: Nagy slágerek. Az elmúlt három évtizedből.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig Zenek.

Hát jelent sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja? A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: A 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.

0: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
1: Reklámot hallottak.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
3: Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda Jenső pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra. Arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak, és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérőprogramok várnak. Közérthetően tabuk nélkül, és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Hány jó üzleti lehetőség marad el csak azért, mert az alkalmazottak nem beszélnek jól románul? Itt az idő, hogy a munkatársai szintet lépjenek velünk. A Spektrum Oktatási Központ céges román kommunikációs képzést indít. Román anyanyelvű, szakképzett tanárokkal, rugalmas órarenddel. A kezdőknek bátorságot és szilárd alapokat adunk. A haladóknak profi, magabiztos nyelvtudást. Kis csoport, valós helyzetek. 30 év tapasztalat, bevált céges referenciák. Beszéljen minden alkalmazottja végre magabiztosan románul. Ingyenes szintfelmérés www.nyelvoktatás.ro. Kérje személyre szóló ajánlatunkat a 07 45 45 45 48-as telefonszámon.
5: Fun FM Rádió.
6: Fun FM Rádió.
5: Fülig zene.

0: sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFan fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: Mindent a fülnek. FanFM 87.6 Csíkszereda.

0: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
1: Reklámot hallottak.

FM, FM 87.6, Csíkszeredó. Szültől szűnik. Fun FM.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd fesztelen.
0: FM 87.6.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.

0: még!
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
2: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda Jenső pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra. Arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak, és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérőprogramok várnak. Közérthetően tabuk nélkül, és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
3: Then the rainstorm came over me.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja? A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

0: Fültől fülig. Fun FM. FM 87.6. Csíkszereda.
1: I don't

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.
2: You're my spicy margarita.

0: Ha a zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fun FM.

0: nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás album, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: Annie Lennox, Grammy, Golden Globe és Oscar díjas skót énekes és zeneszerző első 1992-ben megjelentetett szólólemezét mutatom be ma. Köszöntöm Önöket, én Günther Otto vagyok. Annie Lennox és a Diva nagylemez bemutatásának kezdetén el is mondom Önöknek, 1978-ban Londonban Dave Stewart-tal alapította meg a Tourist nevű együttest. Ezt követte 1982-től a Eurythmics nevű formáció, a 80-as évek egyik meghatározó szintipop bandája. Ez 1990-ben feloszlott. Annie Lennox ekkor döntött úgy, hogy egy rövidke szünet után szólóban folytatja. Első szóló nagylemeze, a Diva, 1992-ben jelent meg. A lemez zenei anyagát javarészt Annie Lennox szólóban írta, bár egykori zenésztársa, a Eurythmicsből jól ismert Dave Stewart is segítkezett a munkálatokban. A 92-es Diva című bemutatkozó szólólemez a brit nagylemezlista első helyén nyitott, és 1,2 millió eladott példánnyal 4-szeres platina minősítést ért el, ugyanakkor Annie Lennox első bemutatkozó nagylemeze az Egyesült Államokban is szép sikert tudhat magáénak, hiszen 2-szeres platina minősítéssel jutalmazták. Az 1992-es nagylemezről 5 kis lemez került ki, ezek szépen sorjában a Why, a Precious, a Walking in Broken Glass, a Cold, illetve a Little Bird. Ezeket mind-mind meghallgatjuk ma este a fonotékában. 50 percnyi igazi, remek, minőségi popzene következik. Én kívánok jó szórakozást!

jó zenére a 3F a garancia. Fun FM fonotéka. A jó zenére a 3F a garancia. Fun FM fonotéka.

0: jazz az ébredéshez, soul a lustálkodáshoz, rock and roll a bőgéshez. Van-e felfonotéka?
1: Észrevette már? Ha nem, figyeljen jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
2: Van FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja? A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

Nőtől fülig Fan FM. I wanna know, hey, yeah, yeah. FM 87.0.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól szerelem az éterben.
1: Fun FM Rádió.
0: Kinek füle van, hallja meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Lemos.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól.
1: Kinek füle van, hallja meg! Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
0: FM 87.6 Csíkszereda.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Mikor

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

mondhat, Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM,

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Kőtől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: sex every time I wake up.
1: Are you?
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
3: Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: Si yo no la aguanto.
1: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.